0: ocurre.
1: Tiquitim, tagadam, tagadam, tiquitim, tagadam, tagadam, tiquitim, tagadam, tagadam, tiquitim, tagadam, tagadam, tiquitim, tagadam, tagadam, tiquitim, tagadam.